bay Alhaj Bob jerejef bay lay siaré bu baax dem na sa xol sét na lool Serigne Fallou Ndiaye ngi non doxal mako soppé koy baye xel jerejef Bob